0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
0: Best FM. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Dobjátok el a fegyvert!
3: Meglőttél.
2: Sajnálom, Nick.
3: Tedd el a pisztolyt.
2: Pofa be.
3: Te meglőttél.
2: Mondtam már, hogy sajnálom, öreg, nem direkt volt. De egyszerűen elsült a pisztoly. Tudod, ugyanez a baj velem az ágyban is. Már amikor. Szóval az esetek ritka többségében.
3: Tedd el a pisztolyt, te balfácán.
2: Ne ugass bele, engem lőttek meg.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're loking, but you're broken. Let me

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem padel napján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A debreceni Ady Endre gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre. Pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padel nyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozóknak, és tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb. Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.

0: A Top Gun című film első részének betétdalát hallották a 80-as évekből. 6 órakor a Best FM-en ez volt a Berlin. Ő pedig már Karol G, a reggel ritmusán diktálva. Ugyanúgy, ahogy az Entrance egy Rod Stewart feldolgozással. Segíti majd önöket a reggeli ébredés pillanataiban, vagy hogyha azon már régen túl vannak, akkor éppen az utakon várjuk is az információkat. 500-540 és 30-933-1046. Red Hot Chili Peppers. Californication. Ezt még biztosan hallhatják majd a szerda reggel első órájában. Szeptember 23-án a 104,6 MHz-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhatnak az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez is útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében 3 személygépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak. Tudtak el a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek. Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófa védelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
0: A baleseti hírekhez még annyit, hogy tegnap este is volt a 4-esen baleset. A Debrecen felé tartó oldalon sokan írták hallgatóink közül, hogy az autó az árokba került. És hát tegnap reggel is nagyon-nagyon sok baleset volt zsinórban egymás után a kedreggeli csúcsforgalomban. Vezessünk ennél sokkal, de sokkal óvatosabban. Nem kellene feltétlen előzni és száguldozni, ezt írták a hallgatóink. Arról nem is beszélve, hogy azért egy-egy felbukkanó vad, Vad Róbert után az őzekről is beszéljünk, azért nagyon komoly gondokat okozhat az autósoknak. Az időjárás tegnap okozott gondot, szerencsére mi viszonylag itt Hajdúbihar megyében könnyebben megúsztuk, a szomszéd megyében ott azért voltak durva dolgok, és hát Debrecenben sem volt egyértelmű a tegnapi nap időjárása, mert volt például 60-i kertben, ahol mi lakunk, annyi eső, de annyi eső, hogy egész nyáron nem volt annyi, mondjuk azon nehezen lehetett túltenni, vagy egyszerű volt túltenni egészen pontosan, de például a Kassai út végén, az Apafai lőtér környékén, ott meg akkor éppen egy szem eső nem esett. Na mi a helyzet, Évi, a mai nappal?
1: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
0: Az mennyire jellemző, hogy jég is van szeptember második felében? Tegnap volt olyan rész Debrecenben, ahol egy-két óra körül még jég is hullott az esővel. Nagyon nem szeretjük. Most persze nyáron megúsztuk, úgy általában, de hát akkor meg olyan szárazság és asszály volt, hogy van mit bepótolni. Na kérem, ez a reggel a Best FM-en, az önök zenei kedvenceivel. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: Hello Európa! Hello Magyarország! Hello Debrecen! Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en!
1: Jó reggelt!
0: És hello ősz, persze igazából már szeptember 1-én elkezdődött az ősz, ami ugye a meteorológiai őszt jelenti, de hát a csillagászati őszön még csak igazából most vagyunk túl, pontosabban az őszi napi egyenlőségen. Hát az megvolt éjszaka, szerdán hajnali 2 óra 4 perckor következett be, idén szeptember 23-án. A csillagászati ősz az északi féltekén, amíg a déli féltekén ezzel egy időben indul a tavasz, úgyhogy most volt, van az őszi napi egyenlőség napja, egy egészen különleges nap. Egyébként pedig a nemzetközi hulladékgyűjtő nap, amelynek fő célja a figyelem felhívása a környezetszennyezés veszélyeire és a szelektív hulladékgyűjtés hasznosságára. Kedves szakterületen dolgozók, jó reggelt kívánunk nektek, bármerre is jártok a városban, és jó munkát. Na meg boldog névnapot a tekláknak, a liviusoknak, a linetteknek és a lináknak. Nagyon izgalmas volt időjárás szempontjából a tegnapi napunk. Jó kis zuhé volt délután, rengeteg eső esett. Nem is délután, már inkább a kora esti órákban, de napközben is volt azért csapadék, és mára is mondanak kisebb futó zápor zivatar, de akkora mennyisége talán nem, mint mondjuk tegnap. A hőmérsékleti értékeket illetően 10 fok alatt kezdünk ma is, inkább 10 fok közelében, és hát napközben 20 fok alatt marad a csúcs érték ezen a szerdai napon. Amelyen csúcszenéket játszunk az önök zenei kedvencei, cserébe pedig a figyelmüket kérjük, pedig a közlekedési információkat 500-540 és 39-33 104-6. A mai napon indul egyébként a mérlegek ideje, és igen, akik szeptember 23-a és október 23-a között születtek, azok a mérleg csillagjegy főbb ismérveit viselik. Na majd kinyomozzuk, hogy milyen is egy tipikus mérleg. Higgyék el, én tudok mesélni róla. Elég komoly gyakorlati tapasztalatom van az elmúlt több mint 30 év táblatában, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk a ma ünneplő mérlegeknek. Jönnek majd ők is, a híresebbek hamarosan, de előtte még itt van az

aktuális kedvenc a Best FM-en fél hét után egy perccel Shakirától. Jó reggel, Debrecen! Szeptember 23-a van, 154 éve született Richter Gedeon, gyógyszergyáros vegyész. 143 évvel ezelőtt Gundel Károly, magyar vendéglős, Gundel János fia. 88 éve született Romy Schneider, osztrák születésű francia színésznő, 1982-ben hagyott itt bennünket, játszott például a méltán sikeres és kedvelt Sisi sorozatban. És 81 éves ma Pálló Zsuzsa színésznő, de köszönhetjük a születésnapján Cseke Katinkát is, aki szintén színész, nő, és a Jóban Rosszban televíziós sorozatban tűnt fel, mint Böbike.

0: mondjuk a falra tudtam volna mászni a Bebikémtől, akkor úgyhogy elég hamar fel is adtuk, hogy abból a sorozatból nálunk egy befutó lesz. Már nem lett az. Van még egyáltalán? Jóban, rosszban? Cseke Katinka aktív, nemrég Debrecenben játszott. 55 esztendős lett ma a Jóban, rosszban Bebikéje. És ma ünnepli a születésnapját Jason Alexander, a színészt, ilyen gonosz, rosszindulatú barátként láthattuk két filmben is. Az egyik a Pretty Woman volt, ugye ő volt Richard Gere barátja, és barátja, minek az embernek ellenségek, ha barátai is vannak. És a Nagyon nagy ő című filmben is játszott, hasonlóképpen ugye ott is barátot alakított. De hogy kit alakít Jason Alexander, azt már mondtam, az, hogy Anthony Mackie kit alakít, azt még nem. Segítek, melyik univerzumban van karaktere Anthony Mackie-nek? A Marvel univerzumban. Ugyanis ő Sam Wilson, azaz a sólyom. 48 esztendős lett ma Anthony Mackie. A későbbiek folyamán megemlékezünk Ray Charlesról, felköszöntjük Bruce Springsteent, akinek van a 77. születésnapja, és mindjárt a latin zene egyik legnagyobb királyát köszöntjük a születésnapján.
1: Köszöntjük Livius nevű hallgatóinkat! A Livius latin származású férfinév, nemzetségnévből származik, jelentése bizonytalan, lehet ólomszürke, kékes vagy irigy, rosszakaratú. A Livius női párja a Livia. Számos híres Liviust ismerünk, Gyulai Livius, Kossuth Díjas grafikus művészt, Varga Livius, a Quimby zenekar tagját, és nem utolsó sorban önt, kedves Livius, aki most a rádiót hallgatja.
0: Lesz Quimby és lesz Varga Livius, de most jönnek a Teklák.
1: Köszöntjük Tekla nevű hallgatóinkat. A Tekla női név a görög Teokleia rövidüléséből keletkezett, jelentése Isten dicsősége. A név egyik legismertebb tulajdonosa Dömötör Tekla néprajztudós, a másik pedig önkedves Tekla, aki most a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk a Linetteknek és a Lináknak is, szeptember 23-án. Na meg boldog születésnapot tényleg annak az énekesnek, akit hát igazából a zenetörténet egyik legsikeresebb latin előadójaként tartanak számon. A pályafutása során több mint 300 millió lemezt adott el, és hát előttem az utódom, ő az apukája Enrique Iglesiasnak, és Junior Julio Iglesiasnak is, ebből pedig már gondolom kitalálták. Nem volt nehéz, hogy 83 esztendős lett ma Julio Iglesias. Nem nagyon játsszuk a muzsikáit, de most azért engedjenek meg egy aprócska csodát, és abból egy aprócska részletet. Boldog születésnapot kívánva neki. Ez a Crazy.

0: Californication, a Red Hot Chili Peppers dala a szerda reggelben. Halljuk, ki lesz a mai reggel első informátora. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt, Laci Edina vagyok. A Basahalom utcára éppen most jöttek ki a rendőrök, mármint, hogy Trafipax.
0: Edina, köszönjük szépen! Trafipax lesz, tehát akkor a Basahalom utcában 500-540 és 39-33-104-6. Ma indul a mérlegek ideje, szeptember 23-a és október 23-a között. Az ilyenkor születtek a mérlegcsillagjegy, minden pozitív vagy éppen negatív, van ilyen? Á, de hogy tulajdonságait viselik, és hogy mit ígérnek mára nekik a csillagok, ez mindjárt kiderül, de nem csak a mérlegek esetében, hanem a többi 11 csillagjegy esetében is, hiszen mindjárt 3/4 hét van.
2: Mit jósolnak mára a csillagok?
3: Horoszkóp a Best FM-en.
4: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
5: Kohos, kezelni tud minden felmerülő problémát, magabiztosan, bátran cselekszik, egy családi esemény szükségessé teszi, hogy nagyobb kiadást eszközöljön.
6: Bika,
5: fontos tárgyaláson kell részt vennie, ahol toleránsnak és diplomatikusnak kell lennie, szókimondása, tapintatlansága alig, ha nem sértődéshez vezetne.
6: Ikrek, amit most elhatároznak, valóban neki kezd, és sikerre véghez is viszi. Vágyairól, céljairól nem csak álmodozik, hanem cselekszik.
5: Rák. Egy rendkívüli esemény most hosszabb időre befolyásolja a lelki állapotát, a pozitív eseményről telefonon kap értesítést.
6: Oroszlán. Minden összejön ahhoz, hogy kellemesen kiteljesedjék ez a nap, kitűnően veszi a munkájából adódó akadályokat.
5: Szűz. Váratlan anyagi veszteség éri, ez soha nem hiányzik, de most a lehető legrosszabbkor jött.
6: Mérleg. Könnyen eshet ma szerelembe, azt sem bánja, ha csak rövid ideig tart, az ősz színeit már is szebbnek látja.
5: Skorpió. Féltékenység keríti a hatalmába, pedig ez nem jellemző a skorpióra. Az, hogy partnere furcsán viselkedik és titokzatos, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy hűtlen is.
6: Nyilas. Most hajlamos a borulátásra, saját szerepének és képességeinek alábecsülésére. Nézze reálisabban a helyzetét.
5: Bak. Nagyon erősen kell akarnia, hogy elérje mindazt, amire vágyik. Karrierjében sokat segíti kezdeményezőkészsége és pszichológiai adottsága, amire mások is felfigyelnek.
6: Vízöntő. Nem fontos, hogy széles körben népszerű legyen, helyezze most a hangsúlyt inkább a megbízhatóságra, a kapcsolatok komolyságára.
5: Alak. Intelligenciáját megcsillogtathatja, sok mindent tud, amit mások nem, partnerét elbővöli műveltségével, kezdeményezései eredményesek lesznek.

like... Visszahoztuk a nyarat és a nyár egyik legjobb buliát Armin von Bürennel, aki a Campus Fesztiválon lépett fel, és olyan kár lett volna, hogyha ezt a dalt pont kihagyja a szedből, de hát benne volt, és jó volt. Hát ősz van, mégpedig a hűvösebb ősz, 10 fok alatt a hőmérséklet Debrecenben, ma 20 fok alatt maradunk, szeptember 23-a, és éjszaka elindult a csillagászati ősz, ugye meg volt az őszi napi egyenlőség. 2:04 következett be. A reggel közlekedési információjával folytatjuk. Itt van mindjárt Laci, aki ugyanarról számolt be, mint zsombor. Igen, zsombi. Oké, a Gázvezeték utcán óvatosan, nagyjából ugyan abból az okból kifolyólag, amire tegnap is felhívtuk a figyelmüket, de erre minden reggel felhívhatnánk. Tudjuk, mikor ülünk valám mögé, ha teljesen tiszták vagyunk minden tekintetben, és nem a reggeli tisztasági vizitre gondoltunk. Trafipax az egyik a Tégláskertben, a Basahalom utcával, és most írja Betty, hogy a Szabó Kálmán utcai boxot is aktiválták. Köszönjük szépen! 500-540 és 30-933-104-6. 96 éve született az a Ray Charles, akit hát a 20. század egyik legbefolyásosabb amerikai zongoristájának, énekesének és zeneszerzőjének tartanak. A kortársa és a zeneipar csak géniuszként szokta nevezni az urat, akinek a legnagyobb sláger 1960-ban készült, és amellyel most megemlékezünk a születésnapján róla, az énekesről, aki hát igazából nagyon fiatalon, 5 éves kora körül, pontosabban 7 éves korára veszítette el teljesen a látását. 5 éves kora körül kezdett elhomályosulni a látása, valószínűleg glaukóma, az a zöld hályog miatt, és 7 éves korára pedig teljesen megvakult. De így is ő lett a világ egyik legkedveltebb sztárja, úgyhogy most jön az Ilyen volt, ilyen lett rovatunkban, először a 60-as évekből a Hit the Rock Jack, aztán pedig 40 évvel ezelőttről, 1986-ból a Blind Date féle verziója. 6 perccel 7 óra előtt.

Hogy elrepült ez az óra, pedig még csak most indult a reggel az önök zenei kedvenceivel, és már is 7 óra van, hát ilyen pörgős a reggel, és az utakon is remélhetőleg a város ritmusát diktáljuk, és a friss közlekedési információkat mi adjuk. Most például Johnny-nak köszönhetően, hello Johnny, déli sor István út vége, nagyjából ugyanaz, mint a gázvezetéken, lehet átköltöztek, lehet egyről beszéltünk, egy a lényeg, hogy legyen minden rendben. Na és milyen hangulattal folytassuk a szerda reggelben? Ugyanilyennel, mint amilyennel zártuk az első órát? Akkor egy

0: Pippi, én azt hittem, hogy te ezt fogod választani. Na, pedig olyan jó kis dalocska. Kinek tetszik Szes Ecuadoria? Kérünk egy kettest, ha pedig a 21 Pilots szeretnék el. A csapat legnagyobb slágerét, akkor rájuk egy hármas elküldésével voksolhatnak. Azt pedig úgy is tudják, hogy hova érkezzen. 7 óra van. Jó reggel, Debrecen!
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeptember 26-a 27-e Driftover Fest, Kummadaras, brutális driftcsaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Driftmasters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
8: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
9: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
10: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
11: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már távfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtésbe indítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
10: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
12: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is találunk ötösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
0: És nagyjából eddig tartott a szavazás a ma reggeli villámvokson, illetve nem, mert most még az időjárás előrejelzés alatt jöhet egy egyes, egy kettes, vagy egy hármas.
10: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.
0: Ez jó. Bizony, tegnap előtt még közepes volt meg a hétvégén, de gondolom a tegnapi nagy zuhé, már ahol esett, nem mindenhol, ott azért lentebb nyomta egy picikét ezt a szintet. És igen, jöttek még az egyesek, a kettesek és a hármasok is. Például Luca és Robi azt írta, jó reggelt Laci, egy strigulát kérünk szépen behúzni az egyes mellé. Nagyon komoly volt a ma reggeli verseny is, de hogy az egyes vagy a kettes nyert, gondolom tudják.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Mármint az, hogy a hármasra elenyésző szavazat érkezett az egyesre és a kettesre. Rengeteg, de hogy melyikre a legtöbb? Azaz, hogy Jude Law vagy Szes, Szes vagy Jude Law. 6 perccel múlt el 7 óra. Jó reggelt kíván, Debrecen kedvenc rádiója, irány a 90-es éveken.

0: Na haladjunk, emberek, haladjunk előre, előre, ez a szerda reggel a West FM-en, a második helyzet Jude Law-val. Na nézzük, kinek küldtük ezt a dalt, például Bettinek, például Kingának, például Évának, Andinak, Dórának, Nórinak, és ki tudja hány név még a naptárban.
1: Oviba, sziasztok, suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Fercsi, Fercsi, Kata, Klára, ma ők nem ünnepelnek, a Teklák igen. A Linettek és a Linák és igen, és a Liviusok is a nemzetközi hulladékgyűjtő napon, és a most ébredőknek mondom, hogy túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Idén ugyanis szeptember 23-án, tehát szerdán, és hajnali 2 óra 4 perckor következett be, ekkor köszöntött be hivatalosan is a csillagászati ősz az északi féltekén, amíg a déli féltekén pedig ezzel egy időben indul a tavasz, és indul a mérlegek ideje, na igen, aki mától születésnapot ünnepel egy hónapon keresztül, az a megmérettetés, a mérlegelés, az igazságosság, a kiegyensúlyozott ítélet és az erő egyensúly szimbóluma. Hát igen, mondjuk ezek ismérvek, ami a mérleg csillagjegyet illeti. Boldog születésnapot kívánunk a mai mérlegeknek. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046. Tegnap rég nem látott vendéget köszönhettünk a városban. Nem mindegyik utcában és nem mindegyik helyen, de ha mi laktunk, akkor az zuhé volt, mint egy nyári zápor, még annak is a tiszteletére, becsületére vált volna. Hát nyáron ilyen nem volt, most ősszel megjött, sajnos volt, ahol jéggel érkezett, és a szomszéd megyében pedig óriási viharral, széllel, úgyhogy károk is keletkeztek Szabolcs-Szatmárban. Remélem, hogy Hajdúbihar azért megúszta. Hát a mai napon is lesz majd kisebb eső, nagy nem. A hőmérséklet maradt 20 fok alatt Debrecen, és most meg 10 fok közelében van. És mi jön? Hát persze, hogy a 21 Pilots, hiszen rájuk is lehetett szavazni. Ádám azt írja, morning, nem lehetne egy általános emlékeztetőt bemondani, hogy ne állj meg a kereszteződésben?

0: ilyenek!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
2: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
4: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt?
7: Igen!
6: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
8: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
9: Igen.
8: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
9: Óriási.
8: A Mika Pércsi út 73/C-ben.
6: Így van, gyerek.
10: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, this is Justin Timberlake.
15: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
16: Hello, I'm Phil Collins.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: hullik, most éppen nem, mert hogy éppen kisüt a nap Debrecen, ó, hát tegnap alig láttuk. Jó, persze láttuk, de azért a délutánunk már nem volt ennyire egyértelmű, meg a reggelünk sem természetesen. Most felszakadozik a felhőzet Debrecen, és igen, szeptember 23-án még a nap is kisütött, pedig még csak 7:30 múlt egy perccel. Késünk? Nem késünk? Időben vagyunk? Na mindjárt, srácok, ha még ott ültök az autóban, az iskola, óvoda, bölcsőde felé tartva, akkor nektek jön a kedvenc rajzfilmetek, de előtte apunak és anyunak közlekedési információ, mert hogy a Tégláskertben, a Vasahaló utcában Trafipax, a Szabó Kálmánon aktív a Trafibox, a Gázvezeték utcában és a Déli Sor István út végén is figyeljenek, mert nagy a figyelem. És mi volt még, amiről nem beszéltem? Jaj, hát a rendőri irányítás. Azt írja Judit, hogy a szavazásról pont lecsúsztunk, de az újabb rendőri irányításról bezzeg nem a Füredin. A Laktanyától a Dózsa-Györgyig ismét negyed óra lesz az így szokásos 5 perc helyett az utunk. Na nem baj, csajok, legalább akkor meg tudjátok hallgatni a következő kis bejátszást, amelyen egy kiváló színészre emlékezünk. Úgy hívták, hogy Verebély Iván, a Magyar Kabaré és a Vidám Színpad örökös professzorának hívták. A legendás hipohondert, mert hogy az volt, állandóan mindenféle betegséget beképzelt magának, aztán sajnos el is hunyt, mégpedig 6 évvel ezelőtt. Úgyhogy most, ott fent a Mennyországban, a mi Vas Gáborunkkal együtt szinkronizálnak. Például az Oroszlán királyban.
1: Jó reggelt, felség!
2: Jó reggelt, Zazu!
1: Kezdeném a reggeli beszámolót.
2: Halljuk hát!
1: Úgy zajong a majom nép, hogy bezsong a zsiráf. Nem tanul, így nem felejt a fehér elefánt. Krokodilok korzóznak a folyóparton len. Egy uzsonnára meghívtak, de azt mondtam, kösz nem. A keselyüm a keserű, mert ingyen kosztra várt. A tagevője régen nyelt le, így szörnyű nagy kár.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Takács Nikolász dala után és még a reggel gondolata előtt sajnos baleset az M3-as autópályán Görbeháza térségében a Budapest felé vezető oldalon egy kis teherautó szalagkorlátnak ütközött még az előző órákban. A katasztrófa védelemtől érkezett az információ, hogy a Budapest felé vezető oldalon a 185-ös kilométer szelvénynél történt a baleset, ahova a hajdunánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók érkeztek meg. Egy kis teherautó, tehát a két utas szerencsére saját erejéből ki tudott szállni, tehát komolyabb sérülés nincs. A forgalom egyébként csak hát nem teljes szélességében halad. A külső sávban lehet haladni, mert a belsőben van a szalagkorlátnak ütközött nyilván. Még talán mindig ez a kis teherautó, vagy ha nem, akkor a Best FM, a telefonszámunk 500-540, mindjárt 3480.
0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A nő számára, ha igazi nő, egyetlen egy igazi haza van. Az a terület, melyet a férfi, akihez tartozik, elfoglal a világban. A férfi számára van a másik haza, a nagy, az örök, a személytelen, a tragikus, zászlókkal és országhatárral.

0: Ugye itt ébredsz, ez a West FM, hol máshol, és én mutatom a várost, illetve elmondom, mire figyelj, ha éppen Debrecenben vagy a környéken közlekedsz. Aktív trafiboxunk van a Szabó Kálmán utcában, és a Téglás kertben is mérnek, mégpedig a Passahalom utcából kaptunk bejelentést a hallgatóinktól. Trafipax tekintetében jó utat és baleset, valamint bírságmentes közlekedést kíván a Best FM.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: A 90-es évek nagy kedvence volt a TNT, visszatértek idén, ugye itt alszol című daluka, ami nagyon szeretjük. És szerettük a 2000-es évek népszerű német elektronikus tánczenekarát is, a Cascada formációt, az énekesnő, akinek jellegzetes hangja azért megvan, ugye, hanem mindjárt mutatom, Natalia Horter ma ünnepli a 45. születésnapját, és akkor szubjektív top 3 a Cascadától, a harmadik helyen egy Roxette feldolgozás.

És az első helyen szintén egy feldolgozás ennek a dalnak a Kaverje. Eredetileg Maggie Riley énekelte az Every Time We Touch-ot, most pedig érkezik a ma 45 esztendős Natalie Harlerrel és a Cascade-dával.

0: A magyar kedvencek tekintetében a Quimby és a névnapos Varga Livius.
1: Senkivel két orba szúrják a fákon a kabócát. Láss csodát, láss a szerv csodát.
0: Megúhatatlan egykori nagy zenei kedvenceink között Butch Cassidy és Sundance kölyök is színre lép egy 57 évvel ezelőtti filmmel. Vagyis hát filmből, B.G. Tomás lágerével. Ezt kínálja önöknek ezen a szép napsütéses reggelen. A Best FM. Jó reggel, Debrecen!
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +36 52 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
7: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
8: civisbeton.hu.
7: A megbízható alap.
9: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikevőr, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikevőr, Debrecen, Osankorzó.
10: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék fali töltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
11: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem Padel napján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
11: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A debreceni Ady Endre gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre. Pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
12: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
11: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padelnyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozóknak, és tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
11: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
0: Köszönjük szépen, 11 fok van jelenleg Debrecen belvárosában, és szépen süt a nap. Ezt azért nem gondoltuk volna még reggel 6 óra körül. Azt hittük, hogy megint olyan borongós, elsős, szomorkás lesz ez a szerda, mint amilyen részben a tegnapi nap a keddi nap volt. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt, Marian vagyok. Egy útinfót szeretnék mondani. Böszörmény és Bodaszőlő között mérnek. Mondta már valaki?
0: Nem! Marian, te voltál az első. Köszönjük szépen. Azt viszont igen, mondták, hogy a Böszörményi úton, a Füredi úton és a Dózsa-Györgynél, és ugye rendőri forgalom irányítás van, és Jani, te írod? Nem küldte át végig az SMS a nevedet. Igen. Janni, köszönjük az információt neked is.
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: És ugyanez Norbitól is megérkezett. A rendőr bácsi igyekszik urrá lenni,

0: Billy Ocean és egy kis 80-as évek. 8 és 9 óra között itt a Best FM-en.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Egészen pontosan 9 perccel fél 9 előtt már a szerda reggelben köszöntünk mindenkit. A Teklákat, a Linetteket, a Linákat és a Liviusokat. Közülük egy érkezik is. Itt a Best FM-en ő a legkedveltebb Livius. Mondjuk olyan sokat nem tudnék említeni ebben a versenyben, mármint a Liviusok körében. Ahogy Évi is említette, túl vagyunk a csillagászati ősz kezdetén, az északi féltekén, az bizony hajnali 2 óra 4 perckor következett be az idén, szeptember 23-án az őszi napi egyenlőség napja, és hát itt nálunk már durva

0: Japán ősz, még a déli féltekén ezzel egy időben pedig indul a tavasz. És 6-kor indult a reggel, az önök zenei kedvenceivel azóta is rendületlenül játsszuk, és a következőkben is ezt fogjuk. Várjuk a közlekedési információkat is, például az utakról, mit hallottunk? Hallottunk egy trafipaxról. Marian jelezte, hogy Böszörmény és Bodaszőlő között trafipax van. Tégláskertben is megjelentek ma a rendőrök. Szabó Kálmán utca, box aktív, és a Gázvezeték utca, a déli sor István út környékén is. Várjuk az önét is, és köszöntjük önt is, kedves Lívius!
1: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Lívius nevű hallgatóinkat! A Lívius latin származású férfi név, nemzetségnévből származik, jelentése bizonytalan, lehet ólomszürke, kékes vagy irigy, rosszakaratú. A Lívius női párja, Olivia. Számos híres Liviust ismerünk, Gyulai Livius, Kossuth Díjas grafikus művészt, Varga Liviust, a Quimby zenekar tagját, és nem utolsó sorban önt, kedves Livius, aki most a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánok neked, Livius!
0: Aha, szóval akkor kit köszöntöttünk? Külön kiemelve a Best FM-en? Szerintem mindenki ismeri.
3: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.

0: Egy autó a Szerpentinen, és kettő, hol is? Tamás, szervusz, jó reggelt neked!
1: A Pálmánál van egy baleset, két telepjáró összeütközött, és kicsit akadályoznak a forgalmat.
0: Nagyon köszönjük a közlekedési információdat! Ezzel a dallal megyünk!

0: Szóval, ha valaki nem hallotta volna, akkor a Pálmánál van baleset. Ha arra felé jár, csak is türelmesen, óvatosan, vagy inkább kerülje. Mindjárt 8:30 van.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
8: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
9: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték. Hey!

remek Rúzsa Magdi koncert, és a Vigyázz a Madárra a szerda reggelben. Van egy kis baj a Rakovszki Faraktár csomópontban. Most írja Laci, hogy baleset történt a Faraktár Rakovszki csomópont, és torlódik is a környék elég rendesen. Az egyik baleset a Rakovszki Faraktár csomópontban, a másik pedig a Pálma környékén. Továbbra is csak óvatosan!

0: Egy csillidal feldolgozása a debreceli Desperádótól, mondjuk az eredeti felállásban. És úgy néz ki, hogy a baleset sajnos még mindig némi figyelmet követel, mert az előbb írta Norbi a Hajnal-Faraktár kereszteződésében, tehát ott a Rakovszky-Faraktár-Hajnal utca nagy csomópontban történt baleset. Ezt nem tudjuk, hogy pontosan mi, de hogy nagyon kell figyelni és úgy áthaladni ott, az biztos, és a Pálmánál is, mert ott is volt egy kisebb koccanás. 500-540 és 39-33-104-6. A szerda reggelben most visszamegyünk időben 57 évvel ezelőttre. Ugyanis 1969. szeptember 23-án mutatták be azt az amerikai filmet, ami 4 Oscar-díjat kapott. Ez egy western és életrajzi film volt egyben. George Roy Hill rendezte, és 2 tökéletes főszereplője volt. Paul Newman, mint Butch Cassidy, és Robert Redford, mint Sundance kölyök. Bizony, ez a Butch Cassidy és Sundance kölyök, és a film, amelyet 57 évvel ezelőtt, egy ilyen napon, szeptember 23-án mutattak be.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Butch, ha téged ismerlek meg előbb, lett volna köztünk valami?
3: Miért így is van köztünk valami, nem? A biciklimen ülsz, ez pedig egyes arab országokban felír egy házassággal.
4: Butch! Mit csinálsz itt?
3: Elrablom a nődet.
4: Rabolt.
3: De aztán lovagias barom vagy, azt meg kell hagyni.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

A Best FM-en Red van és Enrique Iglesias, az apukáját már köszöntöttük ma reggel a születésnapján, Julio Iglesias, aki 83 esztendős lett. Na de ki lett ma 77? A főni, legalábbis így ismeri az egész világ, hogy a

0: És 64 évvel ezelőtt ezen a napon adta első koncertjét az Omega. Hát nekik jóval több slágerük van, mint az LP-nek. Nehéz is volt választani egyet. De szerintem a zenei szerkesztőmmel együtt megtaláltuk a tökéletes Omega dalt, úgyhogy 9 és 10 óra között Nyári éjek asszonya. Pontosan 9 óra van, köszön mindenki Debrecen kedvenc rádiója.
1: Év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhat az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez és útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében három személyi gépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak. Állítottak el a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek, Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófavédelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
4: Hogy jól induljon a reggel!
2: Ez a Best FM és a Best reggel.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
1: Lesz ilyenben bőven részünk az óra végén, születésnapi tortát és a reggel informátorának járó pizzát is átadnánk valakinek egy-két örömteli pillanat jegyében. És most jöjjenek a közlekedési információk a Best FM-en. Mi a helyzet a Rakovszkin? Ott vannak még a felek? Történt egy baleset a Rakovszki, Hajnal utca és Faraktár kereszteződésében. Az előző órában még elég komoly forgalmi akadályt okozott. Lehet azóta már változott a helyzet. 500-540 és 30-933-1046. Még két Trafipax információ. Az egyik Tégláson, az Alkotmány utcában van, a másik pedig a 35-ös számú főúton, mégpedig Debrecen és Józsa között, jól mondom? Ott volt valahol. Aha, 35-ösön. Várjál, lehet, hogy rossz oldalt nézek. Rosszul mondtam, Böszörmény és Bodaszőlő között a papír ilyen recycling funkcióban működik nálam, és ez a tegnapi Trafipax volt. A mai az a Böszörményi és Bodaszőlő közötti szakasz illeti. Ami pedig kedvenc együttesünket, az Omegát. Hát 64 éve volt az Omega együttes első koncertje, és tulajdonképpen ezt a koncertet tartják az együttes hivatalos születésnapjának. A Műegyetemen Budapesten a Várban tartották ezt a koncertet. A zenekar nevét is ekkor a koncert rendezői találták ki, úgyhogy tényleg ekkor született az Omega, akik az első koncerten kizárólag külföldi slágereket és rock'n'roll feldolgozásokat játszottak még. Ugye ez 61-ben volt. Bocsánat, 62-ben, tehát 64 évvel ezelőtt, és még két évet kellett arra várni, hogy saját dalok is megörvendeztessék a rajongókat. Az egyik első igazi sláger, 60-as évek végén. A dal, amelyben maga Benkő László fújta a trombitát, ergo ő volt a trombitás Frédi.

1968, trombitás Frédi, az első magyar könnyűzenei nagylemez címadódala is egyben, és utána jött a folytatás, a Gyöngyhajú Lány és egyebek Magyarország kedvenc együttesétől. Szóval boldog születésnapot kívánunk az Omegának 64 évvel ezelőttről. A dal persze nem olyan régi, ez a Nyári éjek asszonya. 10 perccel, 9:30 előtt az ön kedvenc rádiójában.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
5: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
6: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy, bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM. Hallgatónk jelenti az utakról.
13: Fél tíz van, kérdeztem a balesettel kapcsolatban, ami a Rakovszky utca, a Faragtár utca és Hajnal utca kereszteződésében történt, és van, aki válaszol is, hogy pontosan mi a helyzet. Szervusz, jó reggelt neked!
14: Halló, szia! Edith vagyok. Két rendőrautó már itt helyszínel, és a két szélső sáv az egyenesen városból kifelé vezető sávok le vannak zárva. Óvatosan közlekedjenek.
7: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

Temper City dala. A Best FM-en 3-4-10 van, hallották baleset a Donkanyarban, ahogy azt a hallgatóink szokták hívni, Rakovszky Hajnal utca és Faraktár kereszteződés, és a kifelé haladó két sáv blokkolt, a rendőrök ott vannak, helyszínelnek, úgyhogy közelítsük meg óvatosan a helyszínt. És figyeljük a Best FM-et, mert hamarosan kiderül, hogy ki lesz a kis angyal mai tortája, a születésnaposok közül, de előtte azért itt van egy nagyon híres születésnapos, akit az egész világ úgy ismer, hogy The Boss, a főnök. Nem csak a rajongók, hanem a szakma is így nevezik az zeneipar élő ikonját, aki ma 77 esztendős lett, és akinek a karrierje valamikor a 70-es évek közepén indult. A legnagyobb slágere 1984-ben az első, ennek a lemeznek a címadó dala volt.

pályája során, ami még ma is aktív, 140 millió lemezt adott el globálisan, köztük az I'm on Fire-t. Kapott vagy 20 Grammy díjat, még egy Oscart is. Tudjuk, hogy melyik filmnek a zenéjéért. A Philadelphiaért.

Nyáron pedig még egy múzeumot is kapott. New Jersey-ben Donald Trump egyik legismertebb kritikusa, akinek ma van a születésnapja, és úgy hívják, hogy Bruce Springsteen. Úgyhogy 3:40-kor jön a ma 77 esztendős amerikai énekes gitáros és a Dancing in the Dark.

0: Starboy a The Weekend-el. Ez még nem a hétvége, csak a reggel vége. 5 perccel 10 óra előtt Debrecen kedvenc rádiójában, hogy indulhasson egy remek szerda délelőtt napsütésben, jó hangulatban Morvai Szűcs Enikővel. Vele zárjuk a reggelt. Szervusz, Enikő!
1: Szia, Laci, itt vagyok már.
0: Tudjuk a feladatokat, mi lesz, plusz nyeremény is lesz, nem csak tortát adunk, még egy nagy templomi művészeti este, egy páros belépőt is egy szerencsés születésnaposnak. Meghallgatunk, hogy kik lehetnek ők.
1: Abszolút, nem egy találós kérdéssel, hanem egy találós köszöntéssel indítunk, mert hogy Erdei Helgának ki kellene találni, hogy ki nevezte. Azt írta nekünk, hogy boldog születésnapot, talált ki vagyok. Úgyhogy Helga ma egész nap végig fogja csörögni az ismerőseit, vagy esetleg a hódulóit, és akkor kideríti majd, hogy ki köszöntötte a Best FM rádióban. Alice babát viszont a nagynénye és a családja a második születésnapján teljen a napot sok-sok játékkal, hát mi mással 2 évesen, ugye? Aztán Tótné Macsuka Brigittát is köszönti a családja sok-sok szeretettel, és Puskás Norbertet sem felejtette el a felesége Edith, a lánya Emma és a fia Máté. Nagyon sok boldog születésnapot kívánnak Szűcs Irénnek is, lánya Erika, Veje Laci és az unokája. Az anyukám nagyon szeret túrázni, kirándulni, és a nyugdíjas éveit maximálisan kihasználja, mert hogy mindenhová egyébként biciklivel jár, hát akkor még jó formában is vannak.
0: Ja, de jó! Jaj, de jó! Az Európai Mobilitási Hét pont tegnap zárult az autómentes nappal, nála folytatódik.
1: Így van. Aztán Fritz Nikolettát is köszöntik így gyermeke, férje, szülei, és persze minden családtag. Danila, Mihályné, Katika is ünnepel, a világ legjobb anyukája és nagymamája, köszönjük, hogy vagy nekünk. Juhos Bettit is köszönti a szülei és az öccse, aztán Balogh Renátót élete szerelme. Kamiont vezet és imádni való, ezt írta nekünk. Hát reméljük, hogy a kamionban is csak a Best FM, ugye Renátó? Aztán Fodor Barbarát köszönti az édesanyukája, Szabó Zsuzsát pedig Tamásné Molnár Piroska. Mudri Sándor László, ifjú Hudák Péter és Hüse Imre is az ünnepeltek között van. A tortát pedig meglátjuk, hogy ki viszi el.

0: aki felveszi a telefont. Na, kis kezit csókolom. Ajaj, nem tudok tovább várni. Sorsolnunk kell egy másik nyertest, illetve előtte még hadd hirdessem ki, hogy ki lett
1: a mai reggel informátora.
0: Bíró Tamás volt, aki bejelentkezett, mégpedig a Pálmánál történt balesettel kapcsolatban tájékoztatta a kedvenc rádióját, úgyhogy abszolút jogosult az ajándékára, ami a reggel informátorának az esetében.
1: Nyereménye egy melancs pizza.
0: Jó étvágyat kívánunk hozzá, Tomi, és mit látok? Lehet, hogy nem kell? Új nyertes sorsolnunk? Halló, ez a Best FM rádió.
2: Jó napot kívánok, majd egy napot kívánom, Szatmári Budai Viktória vagyok.
3: Szatmári Budai Viktória?
2: Igen.
3: Jaj, de jól tette, hogy visszahívta ezt a nem fogadott hívást. Viktória, amikor rápillant mostanában arra a kis csodára a kezében, akkor hányszor mondja azt, hogy de szép pillája van ennek a gyermeknek?
2: Nagyon sokszor, valóban így van.
3: Ezt úgy hívjuk, Viktória, hogy szakmai ártalom.
2: Igen.
3: Mert hogy mit cserélt le mostanában cumis üvegre meg pelenkára?
2: A csipeszeimet.
3: A szempilla csipeszeket.
2: A szempilla csipeszeket. Kettő van, kettő cumis üveg, kettő cumi, két kisgyerek van.
3: Mert hogy ikrekről beszélünk?
2: Nem, van egy 3 éves kislányom és van egy 8 hónapos kisfiam.
3: Na és hiányzik egy kicsit azért a szakma?
2: Nem.
3: Elhiszem. Elhiszem. Hát valamire nézni.
2: Igen, elég fárasztóak így a napok, úgyhogy eszemben sincs a régi szakma.
3: Csodás szempillák és szemek merednek önre, kedves Viktória, főképpen ezen a csodás napon.
2: Igen.
3: Ha már ennyire elfoglalt, mit szólna hozzá, hogyha készítetnénk önnek egy születésnapi tortát?
2: Nagyon hálás lennék.
3: Vagyis hát neked! Szervusz, jó reggelt és boldog születésnapot kívánom!
2: Köszönöm.
3: Mondom, hogy kinevezett be, mert gondolom tudod, hogy ez egy benevezés volt.
2: Igen.
3: A szüleid, az öcseid, a férjed és természetesen a gyerekek. És ez természetesen a kedvenc rádiód?
2: A Best FM.
3: Fazekas Laci vagyok, megnyerted a kisangyal tortáját, egy vaníliatortát, a ropogós csokival és sós karamellel. Kedves egészségedre, és nőjenek nagyra az apróságok.
2: Köszönjük szépen. Happy birthday!
0: Viktória gyors reagálása meglett az eredménye, mert így megnyerhette a tortát, de kinyeri a nagytemplomi művészeti est szeptember 30-ai, tehát jövő heti programjára a dupla belépőt. Hámori Ildikó, Hegyi Barbara és Tollár Mónika, ők lesznek ott, mint fellépők. És ki lesz ott másodmagával, Enikő, mint néző?
4: Akit a férje Attila, a lányai Zsófi és Szára neveztek, úgyhogy már biztosan tudja, Ofráni Horváth Rita.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 óra van, átadjuk a helyet Enikőnek, hogy jöhessenek a zenei kedvencek a Muse-tól.

0: hiszen
1: a jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
3: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már távfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
2: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén található ötösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.
1: Debrecen zenei kedvencei változatosan. Munka

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
3: Akkor ne agyalj annyit. Gyere, próbáld ki magad, ismerj meg új szakmákat, és találd meg, mi érdekel igazán. Téged is vár a Hello Szakma, út a jövőbe pályaválasztási kiállítás a Debreceni Szakképzési Centrum szervezésében. Szeptember 28-án és 29-én új helyszínen, a Phoenix Arénában.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
6: civisbeton.hu
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.

0: mexikói hangulattal indítottuk a szerda délelőttet itt a Best FM-en, de közben már valaki itt van a vonalban, útinformációt szeretne nekünk mondani. Halló, halló, szia!
1: Ja, Anna vagyok, és egy útinform lenne, ugyanúgy, mint készen, ami Kefércsi úti felüljáró kifelé a városból be van dugulva. Itt felfeltetted azt a kérdést, hogy én mit javaslok, és merre menjenek. Szerintem, hogyha a nagy állomás felől hajtanak fel felüljáróra, akinek nem túl nagy kitérő, akkor onnan viszonylag egyszerűen fel lehet hajtani.
0: Köszi szépen, vezess óvatosan, szép napot, szia! Tehát a Mikefércsi úti felüljárón jelenleg akkor lassabban halad a forgalom, érdemes elkerülni ezt az útszakaszt. Köszönjük az információkat, a következő 4 órát együtt töltjük. Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, kezelni tud minden felmerülő problémát, magabiztosan, bátran cselekszik, egy családi esemény szükségessé teszi, hogy nagyobb kiadást eszközöljön. Bika, fontos tárgyaláson kell részt vennie, ahol toleránsnak és diplomatikusnak kell lennie, szókimondása, tapintatlansága alig, ha nem sértődéshez vezetne. Ikrek, amit most elhatároz, annak valóban neki kezd, és sikerre véghez is viszi. Vágyairól, céljairól nem csak álmodozik, hanem cselekszik. Rák, egy rendkívüli esemény most hosszabb időre befolyásolja a lelki állapotát, a pozitív eseményről telefonon kap értesítést. Oroszlán, minden összejön ahhoz, hogy kellemesen kiteljesedjék ez a nap, kitűnően veszi a munkájából adódó akadályokat. Szűz, váratlan anyagi veszteség éri, ez soha nem hiányzik, de most a lehető legrosszabbkor jött. Mérleg, könnyen esett ma szerelembe, az sem bánja, ha csak rövid ideig tart, az ősz színeit már is szebbnek látja. Skorpió, féltékenység keríti a hatalmába, pedig ez nem jellemző a skorpióra. Az, hogy partnere furcsán viselkedik és titokzatos, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy hűtlen is. Nyilas, most hajlamos a borulátásra, saját szerepének és képességeinek alábecsülésére, nézze reálisabban a helyzetét. Bak, nagyon erősen kell akarnia, hogy elérje mindazt, amire vágyik. Karrierjében sokat segíti kezdeményezőkészsége és pszichológiai adottsága, amire mások is felfigyelnek. Vízöntő. Nem fontos, hogy széles körben népszerű legyen, helyezze most a hangsúlyt inkább a megbízhatóságra, a kapcsolatok komolyságára. Alak, intelligenciáját megcsillogtathatja, sok mindent tud, amit mások nem, partnerét elbővöli műveltségével, kezdeményezései eredményesek lesznek.

0: One Way Ticket szólt itt a Best FM-en a 104.6-on szeptember 23-án a délelőtti óránkban, és nem csak egy újabb őszi napot köszöntünk ma, hanem a naptár szerint is átléptünk a csillagászati őszbe. Ugyanis a mai naptól kezdve a napkelte pontosan keleten, a napnyugta pedig pontosan nyugaton történik, és a napi egyenlőség pillanatától hivatalosan is rövidebbek lesznek a nappalok, mint az éjszakák. Úgyhogy elérkezett az igazi őszi idő, mert hogy egészen pontosan hajnali 2 óra 5 perckor beköszöntött az őszi napi egyenlőség. A természet lassan felölti majd a lenyűgöző, aranyló őszi ruháját, amit már láthatunk, amikor így kitekintünk az ablakon, vagy hogyha esetleg most már erdőben sétálgatunk, vagy a nagy erdők környékén, akkor bizony láthatjuk, hogy hát most már tényleg a falevelek is kezdenek sárgulni, teljesen más arcát mutatja ez az időjárás. Arany János sorait idézve, őszbe csavarodik a természet feje. Úgyhogy élvezzük a friss levegőt, a színesedő erdőket, fákat, és töltsük meg a napot jó zenékkel itt a Best FM-en. Tartsanak velünk a folytatásban is. Ja, és egy gyors útinfó, amit írtak nekem, méghozzá Antosz, hogy Böszörmény és Józsa között trafiznak a szokásos helyen. Köszönöm az infót.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem padel napján. Köszöntöm, Ármán Éva vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A debreceni Ady Endre gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre, pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedőség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padel nyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozók. És tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb. Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is
1: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Kedves Snoop Dogg közösség után is itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak, és ugye az őszinapi egyenlőségről hallhattunk a hírekben, illetve ugye én is említettem az előző órában. Hát az ősz elkezdődött, ez egészen biztos, viszont a Magas Tátrában teljesen más időjárási körülmények uralkodnak, mert hogy megérkezett az ősz első komolyabb hóesése a Magas Tátrába. A szlovák oldalon 1400-1600 méter felett már összefüggő hótakaró alakult ki, és a magasabb részeken helyenként 20 cm-es hó is van. Azonban nem kell még elővenni a szánkót, mert a következő napokra felmelegedést várnak, így a mostani hótakaró várhatóan csak a hétvégéig marad meg. A hegyekben járóknak viszont nyilván már most érdemes számolni a télies körülményekkel, hogyha valaki esetleg pont most tervezett egy kirándulást a Magas Tátrába. A hó mellett nyilván csúszós sövények, hideg és gyorsan változó időjárás is nehezíti most a túrázást. És van ebben valami egészen tátrai, lent még ősz, fent már tél, igazi Magas Tátrai hangulat.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 26-a 27-e. Drift Overfest, Kummadaras. Brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

Bruno Mars dala után is szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a 104.6-on, és hát szerintem mindenki számára van egy mondat, amit mostanában nagyon sokat hallunk, vagy nem csak mostanában, de azért az elmúlt jó pár évben. Ez pedig ez, hogy nincs időm. Nincs időm elmenni valahová, nincs időm felhívni valakit, nincs időm főzni, olvasni, sportolni. De közben valahogy mégis eltelik a nap, és azt veszük

észre, hogy egy csomó időt eltöltöttünk mondjuk a telefonunk előtt, a laptopunk előtt, teljesen felesleges dolgokkal. És itt van egy érdekes kérdés. Valójában időből van kevés, vagy abban lett kevés, amire igazán szeretnénk használni az időnket? A kutatásokban egyébként ezt időszőkének, időhiányérzésnek is nevezik, és hát nem feltétlenül az számít, hogy mondjuk objektíven hány óránk van, hogy mondjuk egy nap 24 órából áll, és de jó lenne, hogyha 36 lenne, hanem például az is, hogy mennyi időt érzünk egyszerre fontosnak és sürgősnek. Kutatások kimutatták, hogy a tartós időnyomás összefügghet a nagyobb megterheléssel, miközben bizonyos helyzetekben a pörgés még sikerélményt is adhat. Úgyhogy ma ezt kérdezem a hallgatóktól, hogy mire sajnálják a legjobban az időt, és mire nem sajnáljuk soha. Az idő szerintem egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit mindenki máshogy érzékel. És egy kicsit ezért, ha belegondolunk, akkor valahol ezek igazak, hogy nincs időm erre, nincs időm arra, de valahogy mégis eltelik a nap. Úgyhogy most ezzel a témával fogunk foglalkozni hamarosan, de előtte Tom Odell énekel.

0: Légy te a trafivadászunk. 500-540.
1: Egy úti információ volna a Veres Péter közepénél. Csíkos autó volt, kudarcéznak.
0: Köszönjük, Debrecen. Jó utat kíván.

A gyémánt után is itt vagyunk, szólnak a zenei kedvencek itt a szerda délelőttben, és ugye az időről beszélgettünk, az idő egy nagyon érdekes dolog, mert mindannyiunknak ugyanaz a 24 óra jut, és mégis teljesen másképpen éljük meg. Ugye van, amikor egy óra mondjuk egy örökké valóságnak tűnik, például egy váróteremben, vagy egy olyan helyzetben, ahol nem szeretnénk ott lenni. Máskor pedig ugye pont elrepül, észre sem vesszük, amikor mondjuk jól érezzük magunkat, vagy szeretnénk még itt időt tölteni. És hát az sem mindegy, hogy mit csinálunk közben. Kutatások már nagyon régóta vizsgálják az úgynevezett időszűke érzését. Ez egyébként leegyszerűsítve tényleg az, amikor azt érezzük, hogy nagyon sok a tennivaló és túl kevés az időnk. Ez az érzés pedig hát nem feltétlenül attól függ, hogy mennyi a feladatunk. Szerepet játszik az is, hogy mennyire érezzük úgy, hogy mi irányítjuk az időnket, hogy hatalmunk van lényegében felette. De van itt egy érdekes ellentmondás is. A sok elfoglaltság néha kifejezetten jó érzést tud adni. Ha sok mindent elintézünk, haladunk, teljesítünk, akkor azt érezhetjük lényegében, hogy hasznosan telt ez a nap. Oké, ezt is megcsináltam, ez is pipa, az is pipa. És pont ezért az időnyomásnak lehetnek egyszerre negatív és pozitív következményei. Okozhat például megterhelést, de bizonyos helyzetekben kihívás és teljesítés érzést is erősíthet. A kérdés itt leginkább az, hogy mire fordítjuk azt a kevésnek érzett időt. Mert ugye közben ott van a telefon a kezünkben, és nem feltétlenül azért, mert a telefon önmagában rossz dolog, hiszen dolgozunk rajta, kapcsolatot tartunk, információt szerzünk, szórakozunk, stb. De a kutatások mégis azt mutatják, hogy már maga az okostelefon jelenléte is hatással lehet a figyelmi teljesítményre. És hát az sem mindegy, hogy tudatosan használjuk-e ezt a technológiát, vagy csak mondjuk automatikusan sodródunk egyik tartalomtól a másikig. Ugye a TikToknál például ki is mutatták, hogy az emberek észre sem veszik, hogy órákon keresztül görgetik. Egészen elképesztő. És hát én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem az a legnagyobb luxus, hogy van időnk, hanem az, hogy eldönthetjük, kire és mire használjuk ezt az időt. Ugye sokszor azt mondják, hogy arra van időnk, amire szeretnénk és amire szánjuk. Ezzel egyébként nem feltétlen értek egyet, hiszen mindenkinek más a prioritás, viszont szerintem mindenkinek az életében van egy olyan dolog, ami felesleges időpocsiklás. És azt át lehetne váltani egy olyan dologba, ami feltölt, ami oktat, ami fejleszt, vagy ami kikapcsol. És már is pluszt adunk az életünkhöz. Én legalábbis ezt így gondolom.

0: Best FM trafi vadászai minden percben aktívak.
1: Trafi infóm lenne, a Veres Péter utcán a régi Patkó étterem előtt trafiznak egy i3-as rendőrségi BMW.
0: Jó utat kíván a Best FM.

Sok-sok útinfó, sok-sok információ, és még több zene itt a 104.6-on, viszont a következő órát már a déli kívánság műsorral fogjuk indítani, de addig is még a házasság évfordulósokat és a névnaposokat is köszöntöm. Itt szeptember 23-án a Teklák, a Linák és a Linettek is ünnepelnek. Nagyon-nagyon sok boldog névnapot kívánok, és persze a házasság évfordulósoknak pedig egy hatalmas nagy ölelés és gratuláció. Meglátjuk, hogy a mai napon vajon névnapos vagy házassági évfordulós lesz a szerencsés, aki a Melancs cukrászdába ellátogathat és délután ott ünnepelhet, úgyhogy sorsolok már is! Házassági évfordulós méghozzá Márti és a Jani. 26 éve tart a közös életetek, mint a parafa hajlékony, de nem törik el. Kapcsolatunk az évek múlásával csak erősödik. Köszönöm a sok szeretetet és a családot, amit adtál, hogy jóban rosszban mindig mellettem álltál. Boldog 26. házassági évfordulót nekünk. Ezt írta tehát Juhászné Fábián Márta és Jánost, a férjét. Köszönti meg, hát persze ők együtt, hiszen a házasság az kettőjükről szól. Hát én is minden jót kívánok, minden szépet és jót nektek, a Melancs cukrászdába ma ezt a 26. házasság évfordulót meg is tudjátok majd közösen ünnepelni. Szívből kívánok nektek minden jót. A déli kívánság műsor pedig alkalmas lesz arra, hogy akár a névnaposokat, vagy a kimaradt ünnepelteket köszöntsük 500-540, vagy írhatnak is nekem az SMS és Viber számunkra 0630 933 1046.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évő vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhat az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez és útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében három személyi gépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak. El a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek, Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófa védelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
4: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,3.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
3: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
2: Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Gigi D'Agostino dalak közben is jöttek az üzenetek, úgyhogy nem sokára majd érkezik a Steppenwolf és Sean Kingston is a Beautiful Girl-lel. Ez volt Krisztián kérése, de valaki várakozik a vonalban is, úgyhogy nézzük, hogy mivel megyünk tovább a folytatásban. Halló, halló, Best FM kívánság műsor.
1: Halló, szép napot, István vagyok. Szeretnék kérni egy dalt. Születésnapomra eljött hozzám két nagyon kedves barátom, és az ő számukra egy dalt küldenék. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és akkor jó ünneplést a délutáni órákban. Érkezik a kérés.

0: Gyurit szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Best FM Rádió kívánság műsor. Háló, háló.
1: Szervusz, én József vagyok. Kérhetek Julikának egy számot?
0: Természetesen, hallgatom.
1: A Horváth Tamás Megyvárt vagy valami számot küldjél már neki, jó? Köszönöm szépen, szép napot.
0: Már játszom is.

Innen is sompol, közös a közben is kaptam egy üzenetet a 3933-1046-ra, ugyanis tart ugye a déli kívánság műsor, szóval lehet kérni a zenei kedvenceket, csak úgy, ahogy Rita tette. Szia Enikő, szeretném kérni Kis Tibi és Tarján Zsófi közösét a Futni mentem betét dalát, most a munka közben jó lesne meghallgatni. Egyébként nagyon sokszor erre a dalra szoktam futni, mármint mindig ezzel indítok, és nem csak azért, mert hogy a filmben is konkrétan a futás a főszerep, hanem azért, mert a szövege annyira mélyen megérint, hogy mindig gondolkodóba esek, és olyankor tudok a legeslegjobban fókuszálni. Én is nagyon szeretem egyébként ezt a dalt, mert az élet szép. A folytatásban itt a 104.6-on.

0: Best FM.
1: Best FM.
2: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
4: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
2: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
5: Soprontól, a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is található összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.
3: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
3: Hívja az 500-541-et.
6: This is International.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: A reklám után újra.
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
8: A Best FM.
7: A Best FM.

Kedda és az éjjel érkezem Józsi választása volt itt a déli kívánság műsorban. Most érkezik Ed Sheeran és a Castle on the Hill. Előtte viszont egy pár útinfót mondok. Korábban írta nekünk Robi, hogy a 4-esen a téglási lehajtónál, a kútnál, a 60-as táblánál van a trafi fehér szádban, úgyhogy ott is dolgoznak a rendőrök. Aztán jelezte nekem még korábban Antosz, hogy Böszörmény és Józsa között is trafiznak, úgyhogy mindjárt ezzel érkezem. Reni kérését sem felejtettem el, ő még jóval a déli kívánság műsor előtt írt, hogy szia, délben az Alföld kincse összes dolgozójának szeretnék kérni egy dalt. Üzenem nekik, hogy ők a legjobb csapat, úgyhogy az Alföld kincse dolgozóinak is érkezik mindjárt egy felvétel. Itt a 104.6-on. When I was 6 years old, I broke my leg.

FM és a déli kívánság műsor itt a 104.6-on. Közkívánatra érkezik Dr. Bérás és Verép Tomi közöse egy régi dal újra gondolva. Már is itt a 104.6-on Dia, Nóri és Krisztián választása is. Ez volt a Beatles, sem maradt ki, ez Zsike kérése a folytatásban mindjárt.

Réka választása volt, Maroon 5 és a Memories, amit egyébként a barátnőjének Lénának szeretett volna elküldeni rajtunk keresztül, és igazából együtt hallgatták végig ezt a dalt, mert hogy egy szalomban dolgoznak Szolnokon, ott hallgatják a Best FM rádiót, köszönjük szépen a figyelmeteket. Én viszont búcsúzom, mert hogy 5 perc maradt, ebbe még egy Vitek dal pont belefér, mert ezt írta nekem Robi, hogy szia Enikő, szeretném meglepni a mennyasszonyomat, aki egyébként fodrászként dolgozik, remélem, hogy a hajszárító hangja nem fogja elnyomni ezt a kedvencet, a Nem újjon el című dalt választottam neki, hiszen nagyon-nagyon imádja, és csak mindössze jó munkát szeretnék neki kívánni, köszi, ha leadjátok. Akkor ezzel zárjuk most a déli kívánság műsort, aztán érkezik majd az egyórás a zenei maraton, a délután pedig Balogh Vilivel tölthetik. Én pedig holnap érkezem újra, ugyanitt, ugyanekkor 10 óra után együtt rádiózunk a 104.6-on. Az elmúlt pár órában Debrecen kedvenc rádiójában Morvai Szűcsenikőt hallották. Vigyázzanak magukra, hello, hello!

0: megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem Padel napján. Köszöntöm, Árva Lévi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A Debreceni Ady Endre Gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre, pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
4: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
3: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padel nyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozóknak, és tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb. Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.

0: Év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi, nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhat az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez is útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében három személygépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak. El a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek, Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófa védelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Bestet hallgatják itt a 104.6-on. Önök rendeltek jó zenéket a munkához? Meghoztam. Kezdünk. Itt van Pitbull és Kesha, és a Timber.

0: Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és nekünk vannak a legjobb fejhallgatóink, mert folyamatosan jelentenek az utakról. Például Attila írja, hogy a Szabó Kálmán utcán működik a Trafibox, köszönjük szépen. Aztán többen is jelezték, hogy sajnos baleset a Mester utca, Csemete utca, Nagy Imre utca kereszteződésben, bár én úgy láttam az üzenetekből, hogy a forgalmat ez hál' Istennek nem tartja föl, reméljük, hogy nincs nagy baj, illetve trafi az M35-ösön a Budapest felé vezető oldalon Böszörmény térségében. Per pillanat ezek a legfrissebbek.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája a Pupilla Optika támogatja.
0: És hát akkor csak így tovább, együtt jó csapat leszünk egész délután. Küldjék a közlekedési infókat, SMS Viber 30 933 1046, vagy hívjanak az 500 540. Mi pedig ezt jobbnál jobb zedékkel fogjuk meghálálni. Mindjárt jön a Ten Sharp és a You.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
8: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
9: Vegyész, szakács, informatikus, asztalos, villanyszerelő. Mindenki azt kérdezi, mi leszek, ha nagy leszek. Hát, fogalmam sincs.
10: Akkor ne agyalj annyit! Gyere, próbáld ki magad!

104. Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei nálunk szólnak, és hát egy kicsit pörgősebben az Abbával folytatjuk most. Szerintem a lelki szemei előtt mindenkinek ott van, hogy hogy néztek ők ki annak idején a színpadon. Ilyen nagy csillogó, flitteres aranyruhák. Hát lehet, hogy most egy kicsit kiábránító lesz, amit mondok, de állítólag azért lett ilyen a megjelenésük, mert így abban az időben adókedvezményt kaphattak. A fellépő ruhák ugyanis munkaruhának számítottak a svéd adótörvények szerint, és hogyha ezek a munkaruhák annyira extrémek voltak, hogy mindennapi használatra nem voltak alkalmasak, akkor azt leírhatták az adóból. Így alakult ki a híres Abba megjelenés. Az egyik legnagyobb

A Bestet hallgatják a 104.6-on. John Lesbo és a Fast Car gyors autó. Hát nagyon óvatosan a gyors autókkal. Sajnos a hírek szerint történt ma délután egy halálos baleset a 48-ason. Debrecen és Vámospércs között az árokba hajtott egy autó. A kocsiban ketten utaztak. A jármű vezetője sérülten, de ki tudott szállni az autóból. Az utas sajnos beszorult, és a sajtóinformációk szerint sajnos a helyszínen életét vesztette. De a sofőrt is kórházba kellett szállítani. Pár perccel ezelőtt indulhatott meg a forgalom a 48-as főúton, de a helyszínelés még mindig tart. Nagyon nem jó hírek, vigyázzanak magukra jobban az utakon. Balesetmentes közlekedést. Az lenne a fő, hogy mindenki épségben odaérjen mindenhová. A Besten közben jön Állok és a Deep Down.

0: van, érkeznek a friss hírek, meghallgatjuk, hogy mi történik körülöttünk a nagyvilágban. Aztán pedig egy igazi Best FM-es sláger jön, az a dal, amit mindenki szeret, de általában senki nem tudja a címét. Az Ankara Echoes és a Benny Hill, nem sokára ezzel folytatjuk.
1: Év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhat az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez és útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében három személygépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak el a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek, Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófavédelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
3: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
0: Köszönjük szépen a híreket! Ez a Best FM a 104.6-on, 4 óra elmúlt, a lelki füleimmel szinte hallom, ahogy csukódnak a laptopok, kattannak a kulcsok a zárban, és elindul hazafelé a város. Óvatosan a délutáni csúcsforgalomban, mi önökkel leszünk, hozzuk a legjobb zenéket. Egy igazi Best FM-es sláger érkezik az Ankara Echoes és a Benny Hill.
4: A

0: FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Elindult a délutáni csúcsforgalom, és hát erre rákészültek a rendőrök is. Például beizzították a trafiboxot a Szabó Kálmán utcán, és egyébként ellenőrzés van az M35-ösön Budapest felé vezető oldalon Bösszörmény térségében is. És ami hát nagyon nem jó hír, ugye kora délután történt egy halálos baleset sajnos a 48-ason Debrecen és Vámos Pércs között. A mi híreink szerint ott még mindig tart a helyszínelés.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: A kocsival is ott vagyunk önökkel. Dash, Young Fly és Azaria és a Pannonia. Ben.

0: Ez a Best FM. A 104.6-ot hallgatják, hazafelé tart mindenki, rengeteg az autó az utakon. Katus pedig azt írja nekünk, hogy a Füredi kapunál rendőr irányítja a forgalmat, és a város felé a Malomig be van dugulva minden, kifelé pedig majdnem a vezérútig. Hát sajnos ez a délutáni alapállapot ott az utóbbi időszakban. Ha tudnak másfelé kerülni, akkor tegyék meg. Vigyázzanak magukra, óvatosan, türelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy fotó, egy emlék, egy különleges ajándék. Unikever, ahol minden személyessé válik. Minőségi fotónyomtatás, igazolványképkészítés, gravírozás, egyedi ajándékok. Unikever, Debrecen, Osankorzó.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal, Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
7: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
9: civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: A reklám után újra
12: Debrecen zenei kedvencei
11: megállás nélkül.
13: Hey, this is Anastasia.
14: Hello, I'm Calvin Harris.
15: This is Carly Rae Jepsen.
16: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
17: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
18: Bárhol is vagy,
19: bárhol is vagy,
18: ott van veled
1: a Best FM.
18: A Best FM.

0: De és a Side to Side, egy perc múlva fél öt.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: 5 órától pedig mindenkinek teljesítjük majd a kívánságát, de ez most nem a csodalámpát kell dörzsölgetni, hanem föl kell hívni bennünket. 5-től 7-ig kívánság műsor. Mostantól állok mindenki rendelkezésére. Csörögjenek az 500-540-re és mondják el, hogy mit szeretnének hallani, kinek szeretnének üzenni. Aztán mondom, 5-től 7-ig élesben is kívánságműsor. 500-540 lehet hívni.
2: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
3: Ez a kölyök már is bajnok. Olyan karja van, mint Rokinak.
4: A kisbabája.
5: Oh, kicsikém. Istenem.
6: Hihetetlen, a miénk.
5: Igen.
6: Figyelj, gondolkoztam, hogyha nem akarod, hogy Creeddel bunyózzak, semmi gond, majd kitalálunk valami mást.
5: Szeretnék kérni tőled valamit.
6: Mit?
5: Gyere.
6: Mit?
5: Győzz. Győzz.
7: Mire várunk még? Utána!
2: Egy filmzene most.
1: A Best

ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hogyha egy ilyen pörgős, húzós munkanap után csak arra vágynak, hogy egy kicsit elbújjanak a világ elől, akkor van erre egy jó tippem. A napokban kialakítottak egy könyvsarkot a Déri Múzeumban. Az ott kirakott könyvek egy részét ki is lehet kölcsönözni, tehát haza is lehet vinni, más részét pedig csak ott lehet lapozgatni. Minden esetre, hogyha egy kis nyugira, egy kis én időre vágynak, akkor ez tök jó lehetőség lehet. Tehát kialakítottak egy új könyvsarkot, egy mini könyvtárat a Déri Múzeumban. Ha arra járnak, akkor üljenek be oda egy rövid időre. Ha viszont egy kicsit hangosabb szórakozásra vágynak, akkor mi mindjárt kezdjük a kívánság műsort. Az 500-540-en már lehet hívni bennünket a kérésekkel, közben pedig a Besten.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

hallgatják, 104.6, ez volt a Smash Mouse és az I'm a Believer, és pillanatokon belül 5 óra lesz, úgyhogy hölgyeim és uraim, kezdődik a kívánság műsor a Best FM-en, rendeljék meg a kedvenc zenéjüket, szervizdíjat nem számolunk föl, hívjanak az 500-540-en a következő 2 óra az öveké.

0: Kedves Dash, és ha jól leszek újra, hogy kiküldi kinek, az a hírek után kiderül. Szóval kívánságműsor 500-540, hívjanak!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a plusz 3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com per étterem oldalon.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
5: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
6: Igen.
5: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
6: Óriási.
5: A Mika Pércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
2: Ma teszünk a holnap egészségért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagolóüzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
7: Szeptember 26-a 27-e Driftover Fest, Kummadaras, brutális drift csaták, tuning autós programok, Piskolti Kevin Drift Masters versenyző. Infók kummadarasdrift.hu.
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 000 háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
11: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogyha vetlen hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
10: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
12: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén található sokat. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
10: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.
9: És most
2: indul az esti kívánság műsor
9: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos.
13: Hello.
0: kívánságműsor esetének tényállása forog fenn, a kívánságok teljesítését megkezdtük, az intézkedés két órán keresztül folyamatos. Magyarul hajrá, kérjenek dalokat, írjanak a 3933-1046-ra, vagy csörrentsék meg az 500-540-es Best FM forró drótot, én készen állok. Jöjjenek is az első kívánságok, például Kis Kevintől a Csini Baba, amit Flóra küld a tesójának, Mártinak. Előtte Edit kívánságára jön majd Cher és a Believe. Az első telefonálónk pedig ki lesz? Haló, szia!
6: Szia, Ramona vagyok.
0: Szia, parancsolj!
6: Nagy Bogitól kérem a Jól leszek újra című számot.
0: Oké, kinek küldöd?
6: Hát, ezt most csak magamnak. Igazából tanulnom kéne, de... Egyelőre nem.
0: Ismerjük ezt az érzést szerintem mindennyien.
6: Igen.
0: Diákkorunkban. Jó, figyelj, lejátszom neked a dalt, aztán ígérd meg, hogy a... 5-6 órán belül neki kezdesz a tanulásnak is, jó?
6: Oké, köszönöm.
0: Ciao, ciao, Nagy Bogi és Des, és ha jól leszek újra, mostantól kívánság műsor.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Ez itt a Best FM 104.6, 5-től 7-ig kívánság műsor, ahogy szoktuk. Kinek mit játszhatok? 30-9-33 104.6, ide kell írni, vagy...
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: Melinda a lányának, Viviennek küld egy azaria dalt. Legyen egy olyasmi azariától, amit rég hallottunk, mondjuk a valami amerikai. Jó, ezt fogom nektek küldeni, remélem szeretitek, illetve... Ki van velünk a vonalban? Haló, szia!
2: Én Elzike vagyok.
0: Szia, hallgatlak, parancsolj!
2: Fú, hát próbálok hazajutni a városba. Oh. Böszörmény, Füredi, arra szólunk.
0: Elhiszem, sajnos nem egyszerű ez ilyenkor.
2: Igen, ez van. De legalább szóljon valami jó addig.
0: Oké, mi legyen az?
2: A Spice Girls-nek a számát kérem, a Wanna Beat.
0: Megbeszéltük, oké.
2: Küldöm mindenkinek, aki most a városban közlekedik.
0: Rendben van, nem sokára jön a dalod. Veled vagyunk lélekben.
2: Köszönöm,
0: szia. Hello. Jön a Spice Girls mindjárt, itt a Best Kívánság műsorában.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülő társasházakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
1: A reklám után újra.
3: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
8: Hi, this is Craig David.
9: Hey, this is Kylie.
10: Király Viktor vagyok.
11: Hi, this is Madonna.
12: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on, ahol ezt a két órát önök töltik meg jobbnál jobb zenékkel. Köszi, hogy ma sem hagynak cserben, köszi, hogy ma is van mit hallgatnunk, hála önöknek. Írhatnak a 3933 104.6-ra, vagy hívhatnak is.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Azt írja Bence, hogy sziasztok, Justin Biebertől a Sorry-t szeretném kérni, és a szerelmemnek, Henninek küldöm, nagyon szeretem őt, és nagyon hiányzik. Természetesen küldöm a dalt mindjárt. Viszont van egy telefonálunk, ami nem igaz. Haló?
2: Hello, Mirné Marika vagyok, lehet kérni?
3: Hallgatom.
2: Máté Pétertől az Elmegyek, és szeretném küldeni unokafivéremnek, Karsai Istvánnak, aki tegnap lett 70 éves.
3: Ó, de fiatal még.
2: Igen, igen, és szívből köszöntjük a Császi család, a Szabóné Julika és a Szmír család.
1: Best FM kívánságműsor.
4: Egy kis patak mindig rohant,

0: 4-6 Best FM, ez a mai kívánság műsor. Önök válogatják a zenéket este 7-ig. A félszemem a Viberen. Szia, lányommal várjuk a fiúkat a fodrásznál. A várakozás időben szeretnénk kérni Bettikével Jude Law-tól a Lej című számot. Szép délután, Betty az aláírás. A dalotok bekészítve, meg aztán majd fogja kérni tőletek a Lejt, a fodrászt is valószínűleg. És van ez az ahhoz még egy üzenetünk, ugye? Halló, szia!
1: Szia, Dani vagyok. És én is ezt küldöm Dátának, hogy szeretem és hiányzik.
0: Akkor hadd szóljon, Jude Law és a Lej a Besten.

0: Rest FM 104. Üdv a mai kívánság műsorban. Dolgoztassanak meg rendesen. Kérjenek dalokat a 3933 1046-on, vagy hívjanak az 500-540-en. Haló, tessék!
1: Jó napot kívánok! Dóri mama vagyok. Szeretnék egy nagyon jó pörgős számot kérni, ugyanis a családomban 5 szeptemberi születésnapos van. Az unokáim is, Dóri mama is, az ikertesóm is, és egy nagyon jó pörgős számot, amire tudunk táncolni.
0: Isten éltessen mindenki, de mindenkinek ma van?
1: Nem ma van, ez egészen szeptember 2, szeptember 8, szeptember 11, szeptember 14.
0: Akkor már túl vannak rajta a dömpingen.
1: Túl vagyunk rajta, igen.
0: De hát ezt egy hónapig kell ünnepelni. Jól van. Isten éltessen mindenkit. Küldünk valami jó bulizósat. Köszönöm.
1: Egy nagyon jó bulizós számot.
0: Bízhat bennünk. Köszönöm. Elálló.
2: Nem is egy bulizós dal jön, hanem több is egymás után. Például Erika kérésére a Carpe Diem és az Álomhajó. Előtte pedig a Cotton Eye Joe Attila küldi Sanyinak.

0: Ez a Best FM 104.6. 5-től 7-ig itt a kívánság műsor. Tegyék oda magukat. A 3933 104.6-ra kell írni. Az 500-540-en pedig lehet hívni bennünket. Gyerünk, nehogy kimaradjanak a ma estéből. Például azt írja nekünk Miklós, hogy sziasztok. A halott pénztől kérnék egy dalt, a hajtól szívig, és küldöm egy nagyon kedves hölgynek, aki ma nagyon sokat segített nekem. Üzenem neki, hogy remélem magára ismer, és remélem egyszer meghálálhatom neki a sok kedvességet. Ah, micsoda rejtélyes történet. Van valaki a vonalban is, haló?
1: Kárpuszulik, én zenét, Tibi vagyok, zenét szeretni. Madonnától le tudnád adni a papadom bitch.
0: Hát megpróbálom, ha összeszedem magam, szerintem menni fog. Kinek küldöd?
1: Köszönöm szépen nektek, mindenkinek, szereti Zsuzsitának, Emunak, meg Bözsinek.
0: Oké, rendben van, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Mindig öröm, ha Madonnát játszottak önöknek a kívánság műsorban. Vele folytatjuk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a BYD autóval Liszt Debrecen. Fedezze fel a BYD innovatív elektromos és plug-in hibrid modelljeit, és látogasson el a Balmazújvárosi út 38 szám alatti új szalonunkba. Most szalonnyitó ajánlattal várjuk. Szeptember 1 és október 31 között minden új BYD modell vásárlása mellé ajándék falitöltőt adunk. BYD autóval Liszt Debrecen. Az elektromos jövő most megérkezett. Az ajánlat részleteiről érdeklődjön szalonunkban.
3: Céges buli, családi születésnap vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
5: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem padel napján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
5: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A debreceni Ady Endre gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre, pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
6: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
5: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padel nyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozók. És tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb. Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
7: Köszönjük szépen, ezek voltak a hírek, most viszont folytassuk azt, amiért igazán hallgatnak mostanak bennünket. Vissza a kívánság műsorhoz, még mindig lehet írni, hívni, SMS, Viber, telefon, amelyik éppen kézre esik, számítok önökre. Közben a régi parádék emlékére kért egy Náksi és Brunner dalt Attila, jön a Csak egy nap van. Előtte még romantikázunk is egyet, Elvis Costello és a She, Peti küldi Diának, mert nagyon szereti őt. A kívánság műsor második fél idejét pedig a Follow the Flow újdonságával kezdjük. Jön a Beszívom, kinek szól ez a dal? Szia!
8: Karesz vagyok. Én ezt a számot szeretném küldeni Katának, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Csak ennyi. Köszönöm szépen.
7: Oké, rendben van. A dal jön, a kívánság műsor pörög tovább.
1: A

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezd erre a napra, hiszen a titok már benned.

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: Budapest parádé.
1: Kívánság műsor parádé. Ez a Best FM. 5-től 7-ig önök a zenei szerkesztőink.
2: A te zenét szólt már.
3: És te üzennél valakinek?
2: Most hívd az 500-540-et.
3: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
1: Viki és Magdi testvérek ketten együtt kérték az egyik nagy kedvencüket. Teddy Swims és a Bad Dreams jön majd. De a telefonáló ki az elsőbség. Haló?
4: Szia, Brigi vagyok. Szeretnék majd egy zenét kérni a Gabias címet.
1: Igen.
4: Kázó Kóma, ugye?
1: Igen, nagyon, nagyon jól mondod.
4: Szépen köszönöm, nem tudom, hogy Kóma Kázó, vagy Kázó Kóma.
1: A Gabi megvan, az a lényeg. Kinek szól? Csak azt nem ad, hogy Gabinak.
4: Nem ismerek Gabit.
1: Hát ezek után nem is fogsz. Nincs az a Gabi, aki ezt el szóbálna veled. Szóval kinek szól?
4: Mindenkinek.
1: Oké, köszi.
4: Köszi, szia.
1: Hello, hello. A Carson Kóma és egy kedves kis barátságos dal, a Gabi most a Bestán.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up? This is BB Rexa.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
2: A Best FM.

Jó estét kívánok, Márta vagyok, és Olá Ibolyától kérem a Magyarországot. Küldöm mindenkinek, aki szereti. Köszönöm szépen!

0: Öttől hétig ma is a hallgatóink kezében a döntés, hogy mit hallgasson a város. Ez itt Debrecen kedvenc kívánságműsora a Best FM-en. Minden másodpercet kihasználunk, úgyhogy hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-104-6-ra. Például Dóri azt írja, hogy itt a kicsit esősebb idő apropóján szeretne kiélni az Omegától az ezüst esőt. Jár a pont, játszom a dalt is nem sokára. Haló, Best FM!
1: Haló, szia, Vili, Feri vagyok. Tesó, a feleségemről tetszik, az a Zorba a görgöt. Meg tudtátok játszani?
2: Természetesen. Mit üzenünk a feleségednek?
1: Imádom, mert voltunk Görögországban nyaralni, és ott táncoltuk.
2: Azt elhiszem, hát ott nem nagyon lehet megúszni, hogy ne táncoljatok ilyesmit.
1: Rendben, tesó, köszönöm szépen.
0: Perdüljenek, táncolnak, és itt a Zorba a görög a Besten.

0: Rádió FM 104.6. És hát a szokásos helyzet itt a kívánság műsorban, sok a kérés és egyre kevesebb az időnk, úgyhogy sietünk, hogy minél több minden beleférjen. Egy üzenet, Bence vagyok, kérek szépen egy zenét a családomnak, Kis Kevin és Marics Petitől az Elszáll az idő, ezt én nagyon szívesen lejátszom neked, hamarosan jön. Előtte Attila Anikónak küldi Tomikes slágerét, ez lesz az Espresso Macchiato, és itt miben segítettek, haló?
1: Nem,
0: hogy
1: kívánok,
0: a Kulászki
1: meg a
0: Vegát
1: szeretném kérni anyukámnak.
0: Mit üzenesz anyukádnak?
1: Az, hogy jó napja legyen.
0: Legyen akkor egy olyan dal, ami kicsit passzol ehhez. Itt a Hála veled Kováéktól. Egy hál.

0: minket hallgatják a 104.6-on, és hát az a rossz hírem van, hogy már csak kettő dal fog beleférni a mai kívánság műsorban, elnézést azoktól, akikre nem jutott idő, viszont az a jó hírem van, hogy ez a két dal, az két nagyon jó dal leszáll a hallgatóinknak, például István küldi majd a feleségének, Flórának, Eminem és Rihanna slágerét, ugye majd a Love the Way You Lie, és a vonalban, ha minden igaz, akkor itt van a mai utolsó telefonálónk, Pali, szia, hallgatlak!
1: Szia, egy Nirvana számot szeretnék kérni.
0: Á, tök jó.
1: Bármelyik jöhet.
0: Jó, rendben van.
1: Magamnak küldöm.
0: Aha, és mit üzensz magadnak?
1: Dolgozom, és hát közbe hallgatnám.
0: Meddig tart a munkaidő ilyenkor?
1: Csak itthoni munka.
0: Na, hát az is munka, az is munka. Jó van, figyelj, Nirvana, About a Girl, ezt küldöm neked, jó?
1: Köszönöm, sziaszt!
0: Oké, rendben van. Szóval akkor ezzel a két dallal zárjuk a mai kívánság műsort. Köszi mindenkinek. Én most elköszönök, mielőtt itt Vilmos túladagolást kapnak. Holnap találkozunk.

0: Akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
2: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már távfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha véletlenül hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtés beindítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
0: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pikig és a Zemplén található összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodás is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
0: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.
2: Sofia, füzérsz tőle.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben, hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem padel napján. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben. A debreceni Ady Endre gimnázium több mint 800 diákot oktató intézményként csatlakozott a programhoz, és ezzel már a 27. ilyen pont lett a városban. A tantestület 46 tagja elvégezte a defibrillátor használatához szükséges képzést, így baj esetén ők is tudnak segítséget nyújtani. Az iskolában korábban is nagy figyelmet fordítottak az életmentésre, pár éve a diákok a mentődolgozóktól tanulhatták meg az újraélesztés alapjait. Az intézményben így mostantól egy defibrillátor is rendelkezésre áll, közölte az OMS. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedezség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Több mint 80-an vettek részt a Debreceni Egyetem első padel nyílt napján. A Böszörményi úti kampuszon az egyetemi dolgozók és hozzátartozóik is megismerkedhettek az egyre népszerűbb sportág alapjaival. A kampuszon május óta két padel és két padball pálya működik. A pályákat nem csak az egyetem hallgatói és dolgozói, hanem a város lakói is használhatják. A szervezők egy dolgozói padel program elindítását is tervezik, ezzel új sportolási lehetőséget szeretnének biztosítani a dolgozóknak, és tovább erősítenék a közösséget, tájékoztatta rádiónkat az Unideb. Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Euro

0: alig, hogy megjelent, már szól is. Újdonság a Best FM-en.
1: Az Eurotop 40-ben.
2: A 36.

0: legjobb zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rá. Eurotop 40.
0: A 38.

A 7-es Grammy-díjas énekesnő Madonna életmódjáról, provokatív színpadi fellépéseiről és klipjeiről sokszor többet cikkeztek, mint zenei teljesítményéről, de Madonna nem az a fajta, aki ettől zavarba jött volna. 1989 tavaszán dobta piacra legnagyobb hatású albumát, a Like a Prayer-t, amiről a Cherish című dalt hallgattuk meg. A most következő dal Kelly Rowland Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő színésznő nevéhez fűződik, aki mint a Destiny's Child alapító tagja lett híres, és aki első szólóalbumát 2002-ben adta ki. A felvételről megjelent első kislemez, a Dilemma, egy együttműködés eredménye a híres rapperrel Nellyvel, ami ismét Grammy-díjat jelentett számára, ezúttal szólóban.

0: FM-ből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 33.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.
2: A 32.

testem, baby. Csípős nyelvek szerint a Baby Sisters Szeresd a testem című dala, a vágytól túlfűtött nők örökzöld himnusza a 90-es évekből. A három énekesnő Klári, Gabi és Évi manapság már sikeres anyaként és üzletasszonyként állják meg a helyüket. A nehéz időszakokban, váratlan helyzetekben bizony sokaknak erőt adhat egy-egy jól eltalált dal, találó szöveggel és dallamvilággal fűszerezve. A 2015-ben feloszlott Anti-Fitness Club Mennyország című dala sokak számára egy igazi motivációs dal, amely arra biztat mindenkit, hogy ne adja fel, küzdjön a céljaiért.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

0: év végére készülhet el a debreceni nagyállomás megvalósíthatósági tanulmánya. Tüzekhez és balesetekhez is riasztották a tűzoltókat. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Várhatóan 2026 végére készül el a debreceni nagyállomás és környezetének fejlesztéséről szóló megvalósíthatósági tanulmány. A munkát egy korábban megkötött keretszerződés alapján a Trennekon tanácsadó és tervező Kft. Végzi nettó 40 millió forintért. A tanulmány határozza majd meg a nagyállomás és a kapcsolódó közlekedési beruházások javasolt fejlesztéseit, valamint a további tervezési feladatokat. Ezután indulhatnak az építészeti tervpályázatok és a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzések. A minisztérium szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése csak az első lépés, ezt követheti a tervezés, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és végül az építkezés, tudta meg a Dehír. Több tűzesethez, balesethez is útra dőlt vagy lehasadt fákhoz is riasztották a hajdúbihari tűzoltókat a napokban. Debrecenben a Hatházi úton két autó ütközött össze, az egyik jármű utasát a mentők kórházba vitték. A 4-es főúton Debrecen közelében három személygépkocsi karambolózott, itt senki nem sérült meg. Fák miatt is több helyen kellett beavatkozni, Debrecenben, Balmazújvárosban és Hajdúnánáson is veszélyessé vált ágakat, illetve fákat távolítottak el a tűzoltók. Szabadtéri tüzek is adtak munkát az egységeknek, Komádiban mintegy 1500 négyzetméteren, Kaba külterületén pedig körülbelül 2 hektáron égett száraz növényzet, foglalta össze a katasztrófavédelem. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
0: Nem lesz front felettünk, de már 20 fok alatti értékekre számíthatunk a folytatásban is. Debrecenben és a környéken ma legtöbb 19 fok lehet, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Jó részt felhős időre számíthatunk, és ez lesz jellemző a következő napokban is.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: Egy kontinens.
3: Slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
3: Eurotop 40.
7: Eurotop 40.

0: Jobban pörögjön a munkaidő.
1: Jöjjön egy újabb best-top listás. Eurotop 40. A 25.

Rosszmájú kritikusok szerint ez volt a film egyetlen igazán élvezhető része. Erre a hangulatra és a film díszleteire építette fel Tina Turner akkori világturnéját, amelynek keretében egy évvel később Budapesten, vagyis 1996-ban a Népstadionban is fellépett.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 21.

0: egy újabb top sláger. Újabb top sláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 18.

0: Szerelemnek múlnia kell című dalt hallgatunk meg Zorántól, a magyar popzen egyik vezéregyeniségétől, aki még 1961-ben alakította a Metro együttest, majd 1977-ben jelentette meg első szólólemezét. Azóta is töretlen karrierjét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy lemezei, a régebbiek is állandó hiánycikknek számítanak. Az Eurotop 40 heti listája hamarosan folytatódik, ám előtte a Halott pénzes fiúk egyik sikerdala érkezik 2016-ból, ez az Élnünk kellett volna még című dal, amelyben közreműködött Kővári Zoli is, és a videóklipje sem lett unalmas, az üzenete pedig, hogy merjünk élni és ne pazaroljuk az életünket, és nem mindig azon gondolkozzunk, hogy mi lett volna, ha. Érkezik tehát a Halott pénz és az Élnünk kellett volna, itt a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: akár néhány óra alatt elindítható a fűtés a debreceni társasházakban. Új tervek készülnek az egyetem tér átalakítására. Tart a szavazás az év kilátója címért. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Elkezdődött a fűtési szezon Debrecenben is. A debreceni hőszolgáltató mintegy 34 ezer háztartás fűtéséről gondoskodik. A társasházakban a közös képviselők kérhetik a szolgáltatás elindítását. A szakemberek szerint erre akár néhány órán belül sor kerülhet. A hőközpontok automatikusan a külső hőmérséklet alapján szabályozzák a fűtést, így az időjárás változásához is alkalmazkodnak. Erről beszélt a Dehírnek Kalán Péter, a debreceni hőszolgáltató ZRT szolgáltatási vezetője.
2: Mi 48 órán belül kötelesek vagyunk a fűtésbe indítani, mivel a tömböknek a nagy része már tárfelügyelt, ezért tulajdonképpen 1-2 órán belül el tudjuk indítani a fűtést. Okos hőközpontjaink vannak, tehát attól nem kell félni, hogy ha vetlen hamarabb beindul, vagy beindítják, vagy kérik a fűtésbe indítását, akkor majd milyen magas lesz a számla.
0: Új tervek készülnek az egyetemtér átalakítására Debrecenben. A szakmai és társadalmi egyeztetésen felmerült egy formára nyírt platánfasor kialakítása, valamint egy zenepavilon vagy színpad elhelyezése is. A cél, hogy a tér megőrizze francia kert jellegét, miközben több zöld felületet és árnyékos pihenőhelyet kapjon. A módosított tervekről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pikig és a Zemplén találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
0: Közepesen felhős, szeles napokra számíthatunk a folytatásban, 17-19 fok lehet a legtöbb, éjszaka pedig már akár 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. Jelentős záporzivatar nem érkezhet, viszont elvétve kialakulhatnak gyengébb esőzések. A meteorológusok szerint nem lesz fronthatás, és a parlagfű pollen koncentrációja is egyre enyhülhet.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Hey, it's David Guetta.
3: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
4: Charlie Puth.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled a Best FM. Eurotop 40. A 11.

Múlt idézőnkben egy 1960-ban íródott dalt hallgattunk meg itt az Eurotop 40-ben. Ez volt a More Than I Can Say című dal, amelyet a rock and roll úttörőjének, Buddy Hallynak a halála után rögzített zenekarának két tagja, és ez lett az egyetlen kislemez az Egyesült Királyságban, amely belépett a Top 40-be, és a 26. helyig menetelt. Számos hazai és nemzetközi díjat nyert a most következő finn rockzenekar, a The Rasmus, akiknek az 5. Dear Letters című albuma hozta meg az igazi nagy áttörést. A lemez legsikeresebb száma az In the Shadows, amelyet már is játszunk itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 8.

Intim Torna Illegál, vágjáljuk a takádba című száma is azon dalok táborát erősíti, amelyek mély mondani valójukkal segítenek a nehéz pillanatokban. A zenekar a megalakulása óta hazánk egyik kedvenc koncertzenekara lett, a klub és fesztivál élet egyik legenergikusabb produkciója, a vágjáljuk a takádba című daluk pedig már egyenesen szlogen lett. Az Eurotop 40-ben filmzenével megyünk tovább, amelyet a Kossuth díjas és többszörös Emerton díjas énekesnek, dalszövegírónak, Demjén Ferencnek köszönhetünk, akinek slágereit nem lenne egyszerű összeszámolni. 1985-ben a Szerelem első vérig című nagysikerű mozifilmhez írt dalt, amelyet ő maga is énekelt el.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40.
1: A negyedik.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: Lett.
5: A nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenész párostól, a Talk to You.
4: 8. lett.
5: Bibi Rexha, Ez a New Religion.
4: 7. ezen a héten.
5: Egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe.
4: 6.
5: A hattagú Los Angeles-i lánycsapat.
6: Hi, I'm Daniela.
7: I'm Megan.
8: I'm Mano.
9: I'm Minche.
10: I'm Sophia.
11: Hi, I'm Laura.
12: And we're Cat's Eye.
4: Yeah. 5.
5: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.
4: A 4. helyen.
5: A dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól. You Girl és a Move Into the Sun.
4: Ezen a héten
5: egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware.
4: 2. lett.
5: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Miss and Know It All.
4: Az Eurotop 40
0: heti lista vezetője.
3: Eurotop 40-ben ezen a héten az első,
0: az első,
5: Shakira és a VB hivatalos

0: Kontinens. Egy slágerlista. Európa legjobbjai. Európa 40.
1: Köszöntjük Tekla nevű hallgatóinkat. A Tekla női név a görög Teokleia rövidüléséből keletkezett, jelentése Isten dicsősége. A név egyik legismertebb tulajdonosa Dömötör Tekla néprajztudós, a másik pedig önkedves Tekla, aki most a rádiót hallgatja.

0: A zene lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
2: Amigos!